Gyanám Sztojki. Gyanám Sztojki. Nexi Csáru, Gyanám Sztojki. Gyanám Sztojki. Nechum na mnie, hit mi nohy. Gyanám Sztojki. Hlavou do...